sírásnak, hogy nem küldtél végleg el. Ugye nem a pénzemért szeretsz, kicsim, ami nincs és nem is volt sosem.